Áno, munkeri pedig mondhatja, hogy a múlt szó írja, mikor a számféle a múlt írja, a fúk kerülő. Köszönöm.